Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 14-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercei apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A második világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb parasztgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat. Közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Balogh Kálmán, Kossuth Díjas magyar cimbalomművész, aki hangszerével a cigányzene, a magyar népzene, a jazz és a világzene határain átívelő különleges zenei világot teremtett. Balogh Kálmán 1959-ben született Miskolcon, neves cigányzenész családban. Bár családja eredetileg más pályát szánt neki, zenei tehetsége már fiatal korában megmutatkozott. 11 évesen kezdett cimbalmozni, és hamar kiderült, hogy kivételes érzéke van ehhez a különleges hangszerhez. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán végezte, ahol cimbalom, szolfés és énektanári szakon szerzett diplomát. Pályája elején elsősorban a magyar népzene és a hagyományos cigányzene világa határozta meg művészetét, később azonban egyre inkább nyitott a jazz, a klasszikus zene és a kortárs irányzatok felé is. A cimbalom a magyar és a kelet-európai zenei kultúra egyik jellegzetes hangszere. Eredetileg népi és cigányzenei környezetben vált igazán ismerté, de Balogh Kálmán munkásságának egyik legfontosabb eredménye, hogy bebizonyította, ez a hangszer a világzene és a jazz színpadán is képes új hangzásokat létrehozni. Játékára egyszerre jellemző a virtuózitás és a kifinomult zenei érzékenység. A hagyományos dallamokat úgy formálja át, hogy azok megőrzik eredeti karakterüket, mégis új színekben jelennek meg. Előadásában a cigányzenei örökség, a magyar népzenei hagyomány és a modern improvizáció természetesen kapcsolódik össze. 1996-ban alapította meg a Gypsy Cimbalom bandet, amely hamar a magyar világzenei élet egyik különleges formációjává vált. Az együttes első lemeze 1997-ben jelent meg, és már ekkor jól érzékelhető volt az a törekvés, hogy különböző kultúrák és zenei stílusok találkozzanak egymással. A zenekar repertoárjában a balkáni dallamvilág, a jazz szabadsága és a cigányzene ritmikája egyaránt helyet kap. Balogh Kálmán számára a zene mindig egyfajta utazás, nem választja el élesen a műfajokat, hanem azt keresi, hogyan tudnak egymással párbeszédbe lépni. Pályája során számos neves zenésszel dolgozott együtt, és a világ különböző pontjai mutatta be a cimbalom sokoldalúságát. Művészetének egyik különlegessége, hogy miközben a modern zenei környezetben is otthonosan mozog, végig megőrzi a cigány és magyar hagyományokból fakadó erős érzelmi alapot. A Kossuth díjjal elismert művész nem csak előadóként fontos, hanem tanárként és hagyományőrzőként is. Generációk számára mutatta meg, hogy a cimbalom nem csupán egy régi kor hangszere, hanem ma is élő, fejlődő és inspiráló zenei eszköz. Balogh Kálmán munkássága azt bizonyítja, hogy a cigányzenei hagyomány és a modern világzene nem egymást kizáró irányok. A megfelelő érzékenységgel és tudással ezek a világok egymást erősítve hozhatnak létre új értékeket.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Balogh Kálmán felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaquick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Június 14-én ebben a hónapban már második alkalommal jelentkezünk. Holnap indul az utolsó tanítási hét a nyári szünet előtt, így mai műsorunkban az oktatás, az iskolák, pedagógusok és diákok kerülnek középpontba. Ajánlom is a témákat a következő órára. Nem csak a tudást, a nemzetiségi nyelvet és a hagyományokat is átörökítik. Megköszönték a magyarországi román pedagógusok munkáját. Szakmai nap a felsőoktatásban tanuló magyarországi horvátok számára. Májusban Budapesten találkoztak a Collegium Croaticum diákjai. A tanórákon kívül is felidézik a múlt tragikus eseményeit. A Málenki Robot Projekt nap a gerezslaki iskolások egyik legfontosabb évközi programja. A szlovák hagyományok köré építik a tudás átadást. A tanév végén is sok a program a budapesti szlovák gimnáziumban és általános iskolában. Édes, valamint sós sütemények és torták versenyeztek hagyományőrző szerb gasztronómiai fesztivál Mohácson. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja június 10-én tartotta a 2025-2026-os tanévi országos nemzetiségi tanulmányi versenyek díjátadó ünnepségét a Pest vármegyei kormányhivatal Kossuth Lajos dísztermében. A díjakat Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke, és Kállai Attiláné, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője adták át. Az ünnepséget a Nemzetiségi Iskolák diákjai kulturális műsora színesítette.
0: Emlékhetet szervezett a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola, az intézmény fél évszázados fennállása és a magyarországi németek kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából. A diákok, pedagógusok és meghívott vendégek közösen idézték fel a helyi német közösség múltját és hagyományait. Englenderné Hock Ibolya, a magyarországi németek országos önkormányzata elnöke beszédében hangsúlyozta, a múlt emlékeinek megőrzése nem csak tiszteletadás az elődöknek, hanem felelősség is a jövő generációi iránt.
1: Június elején Békés Csabán nyitották meg a Milan Rastislav Stefánik sikertörténete című kiállítást, amely a Budapesti Szlovák Intézet, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai Főkonzulátusa és a Csabai Szlovákok Szervezete együttműködésében valósult meg. A tárlat a szlovák történelem egyik meghatározó alakjának sokoldalú életútját állítja középpontba, kivételes csillagászként, világutazóként, diplomataként és katonaként is bemutatva őt. A tárlat augusztus 31-éig látható a Szlovák Kultúra Házában.
0: Tamás Denisa, a Szegedi Tudományegyetem román nyelv és irodalom szakos hallgatója nyerte meg a 6. Nemzetközi Helyesírási Verseny diktálás román nyelven elnevezésű megmérettetést. A nemzetközi verseny célja a résztvevők román nyelvtudásának elmélyítése volt, ösztönözve őket a helyes íráskészségre és a nyelvi árnyalatok fejlesztésére. Az online versenyt az Ankarai Egyetem szervezte a Bukaresti Román Nyelvi Intézettel, valamint a prágai, a szkopjei és a Tel Avivi Egyetem román nyelvi tanszékeivel együttműködve.
1: A fővárosi szlovák önkormányzat június 18-án csütörtökön rendezi meg hagyományos zalavári zarándok útját. 11 órakor Horthy Andrásné, a szervezet elnöke, a Szent Cirill és Metód szobor előtt nyitja meg az ünnepséget. 12 órakor Szent Mise kezdődik a helyi Szent Olvasó királyné a templomban. 13:30-tól az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus ad koncertet.
0: Szentendréről a Budai Szerb Egyházmegye Múzeumából Újvidékre költözik az Uros Prédics Szentendrén című kiállítás. Az egykori Magyarország területén született szerb festő a 19. és 20. század fordulójának egyik legnagyobb hatású, realista alkotója volt. A 2024. szeptemberében Szentendrén megnyílt kiállítást különlegessége, az a Szent Györgyöt ábrázoló ikon, amelyet a művész 1902-ben készített a helyi Vujics Istvánnak és családjának. A tárlatot Újvidéken a Matica Srpska galériájában június 19-én 17 órakor nyitják meg.
1: Nemzetek barátsága címmel kulturális estet rendeznek június 20-án szombaton 17 órától a Vas vármegyei Horváth Zsidányban, ahol a 40 éves együttműködés és közösségi összetartozás jubileumát ünneplik. A programon részt vesznek az ausztriai és horvátországi testvértelepülések is. Az estet a horvátországi Gazde és a szentpéterfai Koprive együttes koncertje zárja.
0: Június 20-án szombaton rendezi meg a hagyományos Szent Iván napi ünnepséget a Szentendrei Horvát önkormányzat. 16 órakor dalmát nyelvű szentmise kezdődik a Keresztelő Szent János templomban. A főtéri ünnepi koncerten fellép a Fároszki Kantadúri Klapach várszigetéről, a horvát hagyományőrző néptánc együttes, valamint az érdi Igráj Kóló tánc együttes a Kóló zenekar kíséretében. Az est fénypontja a lampionos és kolompos felvonulás lesz, amely elűzi a gonosz erőket Szent Iván éjszakája előtt.
2: A budapesti horvát önkormányzat június 20-án rendezi meg a hagyományos In Memoriam Stjepan Pantić nemzetközi kispályás labdarúgó tornát, a budapesti horvát általános iskola, gimnázium és kollégium sportcsarnokában. A hazai csapatok mellett Horvátországból, valamint Bosznia-Hercegovinából is érkeznek labdarúgók. A résztvevők megtekinthetik a torna 20. évfordulója alkalmából rendezett fotókiállítást is.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, román pedagógus napi ünnepséget rendeztek Gyulán június 5-én. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által szervezett rendezvény a Városi Román Kulturális Központ aulájában volt. Az ünnepségen átadták a Magyarországi Román Oktatásért kitüntetést, valamint a 40 éves román oktatásban végzett tevékenységért és a fiataljainkért díjakat. Kozma Györgyöt, az Országos Román Önkormányzat elnökét, Bekán Anka kérdezte.
1: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának kiemelkedő és fontos eseménye az Országos Pedagógus Nap. Fontos ez számunkra azért is, mert az Országos Román Önkormányzat ugye leginkább oktatási nevelési intézményeket tart fent, pontosabban 6 ilyen közoktatási intézményt, és én úgy gondolom, hogy ma a pedagógusoknak még fontosabb szerepük van a hagyományaink, a nyelvünk és kultúránk átadásában és megőrzésében a fiatal generációk felé. Ezen ünnepség alkalmából szeretnénk hálánkat és elismerésünket is kifejezni a pedagógusaink irányában. Ezen rendezvény alkalmából Gyulán gyűlünk össze most már több éve hagyományosan, és ünnepelünk együtt. De nem csak egy egyszerű pedagógus napról van szó, hanem ez alkalomból adjuk át a kitüntetéseinket, a kitüntető elismeréseinket pedagógusaink és hát gyermekeink részére is. Az Országos Önkormányzat testülete ebben az évben úgy döntött, hogy 3 pedagógusnak ad elismerő díjat, a Magyarországi Román Oktatásért díjat, Szenes Andrea Batonyai énekzene tanárnőnek, Cséfán Szilvia román nemzetiségi pedagógusnak, aki a Nikolája Bajcseszkó román általános iskola és gimnázium pedagógusa, illetve posztumusz díjat adományozott Puskár Ottóné Martin Angéla óvónőnek, aki a Mékeréki óvodában szolgált nagyon sok éven keresztül. Ez alkalomból is elismerjük a 40 éves munkájukat a pedagógusoknak, tehát azokat a pedagógusokat, akik már 40 évet töltöttek le ebben a szolgálatban, de még aktívak és a mai napig tanítanak. Egy ilyen pedagógusunk van most, ő pedig nem más, mint Bányai Tiborné Roxin Mária, aki a Nikolája Bajcseszkó Román Általános Iskola tanítója. Ebben az évben is a fiataljainkért kitüntetést is adományozzuk általános iskolás diáknak, illetve gimnazista diáknak. Ezzel a díjjal az a célunk, hogy ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy a román nyelvet, a román kultúrát és tradíciókat sajátítsák el, tanulják meg, és őrizzék a lelkükben is. Egy-egy diákot tüntetünk ki ez alkalomból is, akik a legaktívabbak a román hagyományok megőrzésében és továbbadásában. Általános iskolából Kóra Norina, ő a Nikolája Bajcseszkó Általános Iskola 8. osztályos kitűnő tanulója, aki számtalan román nemzetiségi versenyen vesz részt, és ott szép eredményeket ért el, népi táncol, és OATV-n is jó helyezést ért el. A gimnáziumi szintről pedig Stojka Nikara Teofana fogja megkapni ezt a díjat. Ő is a Nikolája Bajcseszkó, ugye, mint egyetlen román gimnáziumunknak a tanulója. Ő is nagyon aktív a román nemzetiségi versenyeken, úgyhogy én úgy gondolom, hogy miatt

0: A Collegium Croaticum a magyarországi horvát közösség egyik oktatási intézménye, amelyet az országos horvát önkormányzat 2022 óta tart fenn, budapesti és pécsi diák kollégiumként, a felsőoktatásban tanuló horvát fiatalok számára. A két kollégiumban összesen 14 hallgató él, akik évente többször találkoznak, közös programokon vesznek részt. Tudta meg Pavlekovics András a Collegium Croaticum igazgatójától, Proszenyák Istvántól és a szakkollégium munkatársától, Kovács Milántól, aki a Mit tudsz Horvátországról elnevezésű vetélkedővel várta a fiatalokat a fővárosban.
1: Minden évben a hallgatóink részére egy-egy szakmai napot szervezünk. Az első fél évben Pécset, a második fél évben pedig általában május hónapban Budapesten. A mai napra is egy ilyen szakmai napot szerveztünk hallgatóink részére, és a délelőtt folyamán az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyén a Bíró Lajos utcába vettünk részt egy kis látogatáson, ahol megismerhettük az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyét, magát az intézményt, illetve betekintést nyerhettek hallgatóink az Országos Horvát Önkormányzat munkájába, önkormányzatnak az alakulásával kapcsolatban, a múltjával kapcsolatban kaptak egy tájékoztatást, illetve hát az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Balics Szilveszter pedig vázolta a horvát önkormányzatnak a céljait és a következő időszaknak a terveit. Aztán az ebéd, közös ebéd után Horvátország magyarországi nagykövetségén vettünk részt egy látogatáson, egy nagykövet úr bemutatta nagykövetségnek a munkáját, a céljait, ismertette, hogy Magyarországon hány olyan intézmény van, ugye a konzulátus, a tiszteletbeli konzulátus, és ezek hogyan működnek, illetve azt, hogy milyen szerepe van a nagykövetségnek a két ország politikai és egyéb vonatkozásában. Most a napot pedig a Kroatikával közösen megrendezésre kerülő krokvízzel zárjuk majd. A 14 hallgatóból, ugye, ami összességében van a két intézményünkben, ma 12-en voltak az egész nap folyamán itt-ott jelen, de volt, aki közben még vizsgázott, volt, aki most már lassan utazik hazafelé, mert holnap elfoglaltságai lesznek, ezért de 12 fővel ma itt tudtunk lenni.
2: Milyenek a visszajelzések?
1: Nagyon jók, pozitívak a visszajelzések is, már most arra ösztönöznek a hallgatók, hogy szervezzük a jövő évet is, hogy mindenképpen kell újra egy napot itt Budapesten összeállítanunk, mert ez mindig nagyon jó a számuk.
2: Ilyen rendezvények vannak még, milyen közös találkozások?
1: Amit mindig évente megszervezünk, ez az első fél évben a pécsi rendezvényünk, ami ugyanígy egy napos rendezvény, ez a horvát nyelv és irodalom napja, magyarországi horvátok történelme, vallása és egyéb olyan érdekes téma, vagy a nyelvészet, ami kapcsolódik ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjék saját nyelvüket. Másik ilyen rendezvényünk ez a budapesti a második fél évben, de természetesen a hallgatók részére az év teljes évben biztosítjuk azt, hogy hozzáférésük legyen, illetve tájékoztatjuk őket a különböző horvát önkormányzatok, illetve helyi horvát intézmények rendezvényeiről. Ezekre is elkísérjük a hallgatóinkat, illetve ezen önállóan is részt tudnak venni a hallgatók.
2: Egyik vízről a másikra?
3: Így van. Most megtartottam egyet, és rohanok a csapatomhoz a törzsnapunkra, és amit minden szerdán játszunk, 7:30-kor kvízt, arra indulok.
2: Mióta tart ez a szenvedély?
3: 8 éve most már, hogy hetente több játékot is játszom.
2: Ma horvát nyelven zajlott, ez nehezítő tényező?
3: Mindenképpen olyan szempontból nehezítő, hogy nehéz eltalálni a kérdéseknek a szintjét, hogy ne legyen túl gagyi, vagy túlságosan nehéz, és mindenki megtalálja azt, amiért jött, és senki nem menjen úgy haza, hogy semmit sem tudott. Ezt nagyon nehéz eltalálni, de ma minden kérdésre kaptam jó választ, és ez egy olyan visszajelzés egy kvízírónak, ami szebbé fogja tenni nem csak a napját, hanem a hetét is.
2: Annál is inkább, mert horvát egyetemisták voltak itt, illetve a Collegium Croaticum lakói.
3: Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen olyan kérdésekre is tudták a választ, amit én nem gondoltam volna. Én szerintem ennyi idősen, még mielőtt elkezdtem volna kvízen, én ezekre a kérdésekre nem tudtam volna mind megválaszolni, úgyhogy remélem, hogy ők is élvezték.
4: Barilovics Luca. Nagyon érdekes volt, élveztem, jó volt a többiekkel is időt tölteni, meg hát így érdekesek voltak egyébként a programok. Jó volt megnézni az önkormányzatot is, jobban megismerni egy kicsit, meg egyébként én élveztem a nagykövetségen töltött időt is, mert azért mondott érdekes dolgokat a nagykövet úr, meg sosem voltunk még ott, és nem tudtuk elképzelni, hogy néz ki egy ilyen épület, szóval érdekes volt.
2: A régebbi generáció valószínű tudja, mivel hogy ez a régi horvát-szerb iskolának a kollégium. akváriuma volt, egy gabonakereskedő háza.
4: Igen, ez is szóba került, és akkor pont az igazgató úr is mondta, hogy ő még annó ott lakott. Érdekes volt, hogy mennyire átalakítottak egy kollégiumot, és szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy ez valaha egy kollégiumként funkcionált.
2: Kollégium Kroatikum épülete is Pécset, egy horvát óvoda volt, és most egy impozáns épület.
4: Abszolút, azt is lehetetlen elképzelni, viszont lehet mondani, a mai állapotában kicsit jobban tetszik mégiscsak a lakóhelyünk, meg hát a belvárosban van.
2: Senki nem akar diplomáciai szolgálatba lépni az egyetem után?
4: Gondolnám, mindannyian inkább így a mindennapi általános munkakörökben tervezünk elhelyezkedni.
2: Te terveid az egyetem befejezése után?
4: Én tanárnak tanulok, és remélhetőleg majd egyetem után el tudok helyezkedni egy horvát iskolában. Ezek a terveim, az, hogy hol, az meg kiderül 2 év múlva.
2: Igénybe vett az a nemzetiségi ösztöndíjat?
4: Igen, igénybe vettem, azért jól jön így az egyetemi tanulmányok mellett, meg főleg úgy, hogy egyedül élünk szülők nélkül, szóval jól jön.

0: A tanév végéhez közeledve a Geresdlaki Általános Iskola pedagógusai áttekintették a mögöttük álló hónapokat, amelyeknek egyik legfontosabb eleme a Málenkei Robot projekt nap volt idén januárban. A programot a Geresdlaki, a Pécsi Belvárosi és a Bezedeki Általános Iskolák 7. osztályos tanulói részvételével szervezték meg. Sultes Gábor kollégánk még a téli eseményen kérdezte a helyi általános iskola felkészítő tanárát, Homanné Trejc Herriettát és tanítványát Székely Nikót.
1: Egy ilyen projektnapot mindig előkészületek övezik, amikor is németórákon, népismeret és történelem órákon próbáljuk a gyerekeket ebbe az időszakba egy kicsit visszaterelni. Ők ezt már nem nagyon tudják a mai életben elképzelni. Nagyjából egy kicsit sokkolni vagy ledöbbenteni kell őket ahhoz, hogy átérezzék a dolognak a súlyát.
2: Nikó, mi mindent hallottatok ezen a mai projektnapon? Voltak új információk? Hogy éltétek meg?
3: Voltak új információk, hogy hol voltak, mi történt ott, és hogy éltek ott.
2: Egy ilyen előadáson sikerül a mai diákokat ledöbbenteni, hogy valóban valamelyest átérezzék ezeket az eseményeket?
1: Hát részben azt gondolom, hogy sikerül, hogyha csak felsoroljuk nekik, hogy telefon, laptop, élelem és meleg ruházat hiányában kelnének útra, akkor azért elgondolkodnak rajta, hogy mennyire más. De ugyanakkor biztonságban vannak, hiszen tudják, hogy a nap végén ők a meleg otthonukba térnek haza a családjukhoz, és hogy az éhezés meg a technika hiánya nem fogja fenyegetni őket. Tehát csak rövid időre is, de talán átélik, igen.
2: Nikó, hallottatok ezekről az eseményekről itt a mai nap előtt, illetve tanultatok ezekről az eseményekről?
3: Több jóban tanultunk, most legtöbben nem hallottak ezelőtt, és eléggé új mindenkinek.
2: Az emléknap része egy emléktúra is, aminek a keretében a gyerekek Geresdlakról Fazekasbodáig, illetve Pécsváradig megteszik azt az utat, amit az elhurcoltak is megtettek. Azt hiszem, talán ez is egy szép kihívás a mai fiatal
1: generáció.
2: Igen,
1: azt gondolom, hogy így akkor az elméleti rész után egy kicsit a gyakorlattal is próbáljuk érzékeltetni. Most szerencsénk van, ugyanolyan tél van, mint akkoriban volt, nagyjából ugyanabban az időszakban is vagyunk, és akkor egy kicsit ők is cipelik a batyút, kicsit ők is gyalogolnak, így akkor nem csak az elméleti, hanem valamilyen szinten a gyakorlati részből is ízelítőt kapnak, és nem baj az, hogyha érzik azt, hogy ez csak egy szelete az egésznek, de mégis mi lehetett az akkoriban. És ugye nem véletlenül haladunk át Fazekasbodán keresztül, ott lesz akkor Ketti Danéni, aki nekem személyesen rokonom is, tehát eleve éveken keresztül érintett voltam és ismertem ezt a történetet. Ő a nagymamámnak a nagynénje, ugye nagyon szép kort megért, 102 éves, nem sokára már 103. A nagymamám már sajnos nem él, de Ida nénit máig közöttük tudhatjuk, és ennek nagyon örülünk, és ez számomra itt családon belül is hihetetlen, hogy micsoda edzés és micsoda genetika kellett ehhez, hogy ő még köztünk maradjon.
2: Nikó, szerinted miért fontos az, hogy halljatok ezekről az eseményekről, még hogyha ezek negatív események is?
3: Itt el lehessen képzelni, milyen volt régebben. Nem lehet teljesen elképzelni, de legalább egy picit, hogyha hazamész, akkor tudod, hogy biztonságban vagy.
2: Milyennek az emléknapnak a sorsa jövőre nézve fontos a Geresdlaki iskolának, hogy ez mindig megszervezésre kerüljön?
1: Azt gondolom, hogy ez most már hagyománnyá vált, és egy jól működő projektnap a gyerekek körében. Legelső évben még tiltakoztak, hogy ennyit kell gyalogolni, most ez már föl sem merül ez a kérdés. Hozzászoknak ahhoz, hogy van önálló feladatuk, hogy van kutatómunka, hogy kell előadást tartani, és teljesen elfogadták, és örülünk neki, hogy egyre több iskola érdeklődik iránta, és hogy mindig új tanulókat csatolhatunk be ebbe a projektbe. Úgyhogy bízunk a folytatásban, igen.

0: Jobb esetben az utolsó iskolai napok is sok izgalmas élményt tartogatnak a diákok számára. Ilyenkor egyre nagyobb szerepet kapnak a tanórán kívüli programok, az osztálykirándulások, a tanulmányi utak. Ezeken az alkalmakon a gyerekek új élményekkel gazdagodhatnak, és az osztály még jobban összekovácsolódhat. Hogy milyen programokon vehettek részt a budapesti szlovák gimnázium és általános iskola diákjai ezekben a napokban, és hogy mi minden vár még rájuk, arról Szabó Mónika igazgatót kérdezte Makai Ildikó.
1: A júniusunk nagyon érdekesen indult. Tanulóink részt vettek Pozsonyban az ifjú tudósok hetén, ahol az Orvostudományi Egyetemnek a hallgatóivá váltak egy hétre, különböző kísérleteket végeztek. Vendégeink voltak Erasmus program keretében a losonci iskolások, 28 diák, gyereknappal kezdtük a júniust, és aztán elkezdődnek az osztálykirándulások, a szóbeli érettségik, és aztán a 8-osok ballagása, majd zárjuk a tanévet június 26-án egy ünnepséggel, és menet közben már a nyári szünet első napjaiban kezdődik egy napközis táborunk, Szlovákiában mennek a gyerekek táborba, amit az Országos Szlovák Önkormányzat és a Besztercebányai Egyetem közös szervezésében rendeznek meg, és találkozunk majd Tóth Komlóson a Kulturális Örökség napján.
2: Milyen lehetőségük van tanév közben a gyerekeknek az anyaországban, táborban, tanfolyamon részt venni?
1: Nagyon ismerté váltak már az Erasmus gyerekprogramjaink, ahol nem csak a tanulóink, hanem a pedagógusaink is részt vesznek, órákat látogatnak, inkluzív pedagógiával foglalkoznak, és a diákoknak erdei iskolában van lehetőségük részt venni, illetve a kollégáknak ebben az évben elindítottunk egy továbbképzést, belső továbbképzést, amit gyakorlatilag az anyaországban valósítottunk meg.
2: Június 25-én lesz a beiratkozás a gimnáziumba. Hány diák jelentkezett a 0. évfolyamba, illetve a 9. évfolyamba a következő tanévre?
1: 6 nulladikosunk lesz, nagyon-nagyon örülünk nekik, ugye ők azok, akik nulláról kezdik a nyelvtanulást, ahhoz, hogy majd 9-ben minden tantárgyat szlovákul tudjanak tanulni. A 9. évfolyamba pedig 14 tanulónk jelentkezett, de folyamatosan pótfelvételire van lehetőségünk, mai napon is érkezett egy érdeklődő szülő, aki szeretné a gyermekét hozzánk iratni. 0. évfolyamunk gyakorlatilag nagyon eredményes. Pedagógusaink 18 tanítási órában szlovák nyelvet tanítanak, megtanítják a kommunikáció alapjait. Én nagyon sokszor november környékén meglátogatom őket, hogy hol tartanak. Ugye addigra már egy őszi szüneten túl vagyunk, de mégis magunk mögött tudhatunk két erős hónapot, és az az érdekes, hogy én is, mint szlovák nyelv és irodalom szakos tanár, azt teszem észre, hogy a pedagógusaink olyan szintű motiváló erővel rendelkeznek, hogy novemberben gyakorlatilag minden kérdésemet értik a tanulók, válaszolni tudnak, már összefüggően tudnak egyszerű mondatokat mondani minden témában.
2: Mennyire népszerű az iskolában a hagyományőrzés?
1: Gyakorlatilag mi a szlovák hagyományok köré építjük a tudásátadást, számos projekthetünk van, ami nem csak azt jelenti, hogy az adventi, a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokásokat, hanem előtte is már kezdjük szeptemberben a szürettel, folytatjuk a Mártonnap, Katalin, Erzsébet napi szokásokkal, bálokkal. Ebben a tanévben sikerült az alapítványunkat bejegyezni, úgyhogy idén már szeretnénk november környékén egy alapítványi Erzsébet vagy Katalin bál tartani, és aztán jönnek a karácsonyi ünnepek, utána folytatódik a farsanggal, és folytathatnám tovább, ami gyakorlatilag végig öleli az egész tanévünket. Emellett természetesen az állami ünnepeinket és a szlovák ünnepeinket ünnepeljük, ahonnan nem hiányozhat a tánc, az ének, és van egy új harmadik lábunk, az pedig a ifjú tudósok, amikor színpadon a tudomány címmel gyakorlatilag a robotikától kezdve a kreatív íráson át a mesterséges intelligencia és a képregény alkotás és a kézművesség is bekerül.
3: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme, tam, kde štíti motňa.

0: Igazi ínyenségekkel zárjuk mai adásunkat. Szerb süteményfesztivált rendeztek a közelmúltban Mohácson. A helyi szerb önkormányzat hívó szavára sós és édes remek műveket hoztak az alkalmi cukrászok a Selyemgyár kulturális negyedbe. Mándich Predrag kollégánk olyan szerencsés volt, hogy nem csak riportokat készített a süti parádén, hanem meg is kóstolta a finomságokat.
1: 80 jelző volt, tehát 80 süteményel kellett megbírkózni a zsűrinek.
2: Többek között ezt a fontos információt is osztotta meg az édes és a sós süteményeket imádó nagyérdemű közönséggel Mohácsi Bugarszky Norbert, a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke, a zsűri egyik tagja, a Mohácsi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett hagyományőrző gasztronómiai esemény egyik főszervezője. A süteményfesztiválon, amelyen 80 féle édes és sós süteményt mutattak be, a szervezők újítást is bevezettek. Újra Mohácsi Bugarszky Norbertet hallják.
1: Jó döntésnek bizonyult, hogy három zsűri volt, hiszen mi nem kellett önöket sokat várakoztatni, és mi is túléltük ezt a akciót. Nem azért, mert nem voltak jók a sütemények, hanem azért nem kaptunk csukorsókot egyelőre. A három zsűri meghozta a döntését. Ugye önök előtt ismeretes az a három kategória, amikben tradicionálisan működik ez a rendezvény. Édes sütemények, sós sütemények és torták. Ez idejében kettő dologgal lett kiegészítve. Az egyik az az aranydió díj. A rendezvénynek ugye a logója, a dió, a Szerb Süti Parádénak, és úgy gondoltuk, hogy az összes benevezett süti közül a zsűri teljes létszámban, tehát a 9 zsűrtag valamelyik sütit kiválasztja, valami listél alapján ez a megjelenése, íze, belefektetett munka, ez is egy szempont volt, azért ezt is igyekeztünk figyelembe venni, hogy mennyit dolgozhatott vele az a személy, és ráadásul egy ragyogó végeredménnyel szolgál. Tehát egy aranydiódiat is kiosztunk, illetve a Mohács 500 kategória arról szól, hogy olyan alapanyagokból készüljön lehetőleg az a sütemény, ami 500 évvel ezelőtt is létezhetett, akár a törökök oldaláról, akár a magyarok oldaláról. Sikerült a 80 nevező közül kiválóakat választani.
2: Ám bár a zsűrinek sikerült kiválasztani a legjobb, legízletesebb és legszebb édes és sós alkotásokat, mégsem volt könnyű feladata, ellenkezőleg.
3: Egyáltalán nem volt könnyű.
2: Jaksi György, a zsűri tagja.
3: Mert mindjárt az első tortánkat az úgy hozták ki, hogy én azt mondtam volna a maximumot, míg nem is kóstoltam bele, míg azt mondtam, a maximumot tudnám odaadni, de hát az elsőnél nem lehet mindjárt. Ugye? Itt tényleg nem volt olyan, ami nem volt. Volt itt édes, volt itt krémes, volt itt torta, volt itt apró sütemény, volt itt sós, volt itt medvehagymás pogácsa, ami mikor fölkerült az asztal, mindenki elkezdett, na végre egy sós, de hát tényleg nagyon nagy volt a felhozatala. És tényleg megérdemlik ezek az emberek, hogy én mindenkinek adnák legszívesebben, mert tényleg nagyon gyönyörű torták voltak. Akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy mi alapján legyen, és akkor három kritérium volt, ugye, volt egy küllem, volt egy állag, és volt egy ízvilág. És tényleg az ember nem tudta, melyik jobb a másiknál, de hát mégis azért a végén ugye az ember a saját ízlése alapján próbált eldönteni, ami nagyon jó volt, hogy egyfajtára nem egy zsűritag volt, hanem három zsűritag volt, és a háromnak az összegéből adódott össze, de azt kell, hogy mondjam, hogy volt azért átlósan is kértünk egymástól, mert láttunk, hogy melyik, és a végén ugye, mikor elkezdtünk összeadni az egészet, a legszebb torta, vagy küllemre, ízre, meg állagra a legszebb tortát, végül is elmerre mondani most már. Mi legalábbis azt javasoltunk, hogy egy gomba készítmény legyen, ami gyönyörűen volt megcsinálva, sehol egy lefolyás, és ami nagyon érdekes volt, hogy maga a gombának a törzse, az egy eperből volt megcsinálva, és gyönyörűen bevonva, tehát tényleg, aki ez ennyi időt rászánt, az valóban tényleg megérdemli, hogy megkapja a legszebb díjat.
2: A verseny egyik fődíját, az aranydió díjat a pomázi fekete hajnalka nyerte el.
4: Egy gomba nagy kreativitású süteménnyel sikerült elnyernem, aminek a kalapja egy muffin, egy epres étcsokival készült muffin volt. A tönkje eper, és mindez bevonva piros és fehér csokoládéval.
2: Hát már, ahogy körbeírta, már most összefolyt a nyál a számban. Mennyire volt könnyű elkészíteni ezt a remek művet?
4: Nem volt könnyű elkészíteni, nagyon időigényes volt, és főleg két kicsi kislányom van otthon, akik mindezt nehezítették egy picit, és nagyon sokat gyakoroltunk a legkisebb kislányommal rá, nagyon sok elősütést csináltunk, és végül ez lett az eredmény.
2: Mielőtt elhozta volna a csöpségek, megkóstolták, illetve a férje?
4: Persze.
2: Tehát ők voltak az első kritikusok, ha szabad így kifejezni magam.
4: A kritikusok és a fejlesztők is, igen.
2: Feltételezem, hogy egy ilyen helyezés után elégedett, viszont mennyire elégedett a többi sütemény felhozatallal, mert itt volt azért közel 100.
4: Igen, azért is lepődtem meg rajta, mert gyönyörű sütemények és gyönyörű torták születtek, szóval tulajdonképpen, amikor megláttam őket, akkor nem sok reményem fűződött ahhoz, hogy bármit is nyerek, úgyhogy borzasztóan meglepett, és nagyon-nagyon örülök neki.
2: Stepanov Slobodani azt hiszem idén egy kicsit könnyedebben érzi magát, illetve a válairól levették a szervezési munkákat, és tulajdonképpen úgy láttam, hogy azért ön is végignézte itt a sok finom süteményt, szebbnél szebb süteményeket. Mennyire elégedett az idei felhozatallal az elmúlt évekhez képest?
5: Nagyon meg vagyok elégedve, és a másik az, hogy a 26 év után olyan jó, hogy nem nekem kell csinálni a nehéz munkát, hanem csak nézni és örülni annak, hogy milyen sokan vannak, és milyen jót tudnak sütni.
2: A szervezési munkát a fiatalabbak átvették, viszont azért ön nem hátrált ki a Süti Fesztiválból, hiszen ön is elhozta a saját süteményét. Milyen remek művel rukkolt elő idén?
5: Én most nagyon furcsa dolgot csináltam, ilyen régi szerb dolog, amikor karácsony első napja van nálunk, ugye, akkor van a csésznica, az a karácsonyi sütemény, és az nagyon sokáig tartott, mi megcsináltunk. Na, azt csináltam meg, és nálunk a misekenyér tulajdonképpen a templomba, a katolikusok kapnak ilyen kis ostját, mi pedig, hogy is mondjam, böjtöset csináltam, az nagyon ritka, és úgy látom, azért mentem körbe-körbe, egyik tányéromat se találom már. De nagyon nagy örömmel láttam, és látom most is, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen jött össze az egész.
2: Mennyire van szükség ilyen süti versenyekre, hiszen azt tudjuk, hogy a horvát közösség babfőző fesztiválra szokott erőrukkolni évről évre. A németek a Mohács nemzetiségek fővárosában halászléfőző fesztivállal, és a szerbek a süti fesztivállal.
3: Én még emlékszem rá, ez nem most volt, mert ugye most már 26-at ünnepeljük, még a kezdeti, mikor a szerb klubba, még a Zorica néni szervezte az egészet, és elmentünk egy páran, egy 8-10-15-et, maximum, ha azt mondom, az elején voltunk, hogy onnantól idáig hová fejlődött, és én úgy érzem, hogy a szerbeknek ez körülbelül olyan lesz, mint nálunk a babfőző, a horvátoknál, sokacoknál, vagy a németeknél, sváboknál a halfőző fesztivál. Én szerintem már pözögeti azt a nívót, és nem beszélve arról, hála Istennek, egy fiatal vezető van, ahol én mindig is harcoltam arra, hogy mi idősebbek, bocsánat, mert nem vagyunk öregek még, csak 74 éves, de hogy a fiatalok vegyék át a mi helyünket, mert ő bennük van még az a lendület, és nálunk meg a tudás, és ez a kettőt, mikor összekeverjük, én szerintem jó felé haladnak a szerbek, jó felé haladnak.
2: Mondta Jaksi György, a zsűri tagja.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az Országos Román Pedagógus Napi ünnepségről, a Kollégium Kroatikum budapesti és pécsi horvát diák kollégiumról, a Gerezslaki Málenki Robot emléknapról, a budapesti szlovák gimnázium és általános iskola évvégi programjairól, valamint a Mohácsi Szerb Sütemény Fesztiválról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Monikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Csillagvarázs, Odisseas Elitis görög költő verse, fordította Szabó Kálmán. A fias csúk csak kotkodál, az égbolton sétafikál. Útközben néha meg-megáll, ablakomon bekandikál. Jó estét, hogy vagy, jól? Derék, köszönöm jól, s a kis csibék. Jól vannak, csak rideg az űr, rossz kapirgálni egyedül. Egyet se búsulj, tyúkanyó, nálam lesz dolguk, csuda jó. Igaz szívű vagy kislegény, de hét éhes csőr enni kér. Add hát a legkisebb csibéd a villámló varázsigét. Vidd el, és ne feledd soha, te vagy mától az ég ura, így szól, s még föl sem ocsúdok, hip-hop, hajamban ő csipog. Fény gyulladt ki a hegyeken, tüzet csihol mindkét kezem, s a fias tyúk csak kotkodál, még elköszön,

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

Stojim na javisku sam, klanjam sa praznim sedatlam. Ajme, fajn.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 13-a szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

50 éve szórakoztatja és zenével gyógyítja közönségét Cserei Csaba, Erdély egyik legismertebb dobművésze, aki Gyergyószent Miklóson született. Ismert fellépőtársa Hari Tavitian, a Kostancában született örmény származású jazzzongorista, az egyik legjelentősebb kortárs európai jazzmuzsikus. Cserei Csaba nemrég ünnepelte pályafutása indulásának 50. évfordulóját.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Cserej Csaba 2002-ben találkozott Hari Tavitian zongoristával. Amikor elkezdtek zenélni, azonnal egymásra találtak. Az örmény világ és kultúra Gyergyószentmiklóson is megvolt.

Harit Avidian és Serej Csaba klasszikusan képzett zenészek, koncertek, színpadi zenék és filmzenék szerzői, a klasszikus improvizációs mód tökéletes mesterei. Harit Avidian és Serej Csaba az Ethno Jazz egyik legjelentősebb előadói.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.